0: Valo Géza.
1: Valá József.
2: Olá János.
0: Horváth Sándor.
3: Balogh Mária.
4: Váradi Mária.
5: Németh István.
6: Jakocska János.

0: Zöld a hegy is.
1: Ancora rom,
2: anda degi.
1: Na yun shukar.
2: Shunat mi. Odi pena degi wa kana ka menge bore, o ya men chora ha.
1: A me chora sa.
2: Odi pena degi.
1: Hai persa kodo pena mer ka sam rom ka, a me sitte chora.
2: Hau jo igame na ham chora. Amen. Cha shukuna roma sam. Shohana shoryam khanch.
1: Hai chi chora mer amen dar mai pati ba ni manusa chi trukulan de intra goluma.
0: Mesen vege. Tovább
2: nép. A mes manusha hamas.
1: Ta mes am kola rom kon kera se voy ale le bute manushin.
2: Paro mas chashin go hasa. Shohana hamashura. A me kera haso karfa.
1: Ta me kera sa to balaya sako.
2: Ta kera haso piri. Balaya.
1: A ta mari puri mata ker nas kado suka.
2: Min harang guresha men shura hasa uri. Roma.
1: A me kuchurara.
2: Ta do kakavara.
0: Egis vilak.
1: Ta nanalashi.
0: Otthoni.
2: Adala gaje, kella menge hogy ame chora.
0: Gondokés.
1: Ame chora, ame keraslen gebuya, sukar buya. Ante intra gomu.
0: Adegis.
2: Vagy a mange more. Otthoni.
0: A hazában.
1: Muszáj szállt egy chora, szor tél kertaszkadó.
2: Amen. Nakamiam, dum. Hai buta devleske. És a sokszor tartok a fin, more. A sokszor tartok a fin, more.
1: Otthél kertaszkadó.